Bugalu, Bugalu, Bugalu, Bugalu, Kalalu, Kalalu, Shalu, Shalu, Kolbu, Kolbu, Sadu, Sadu, Dada, Dada.